0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Я один FM. Классное радио.

0: time.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
2: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Divjano 102 i 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulz FM.

Zenesáv a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelet közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdett Tarackozy Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тароцкозі Ференц. Залишайтеся з нами.
2: Kegyelem, irgalom és békesség nékünk Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Drága Urunk, olyan biztató számunkra naponként arra rácsodálkozni, hogy végtelen a te kegyelmed. Mert másképp, Urunk, nem látnánk kiutat, megoldást, mert oly sokszor eljátszuk, visszaélünk mindazzal a kegyelemmel, amivel te körülveszel bennünket, közeledsz hozzánk, szólítasz meg. De hálás szívvel köszönjük, Urunk, hogy a te jelenlétedben újra és újra rácsodálkozunk arra, hogy te nem ember vagy, és a te kegyelmed, a te irgalmad vagy a szereteted az egészen más, mint a miénk, mert te nem változol. Köszönjük, hogy ma is így hívsz magadhoz, a te kegyelmedbe, a te szeretetedbe. Kérünk, engedd ma is értenünk, elfogadnunk, és néked engedelmeskedve, rámutatva, te dicsőségedre élve, kérünk, hallgass meg, Urunk. Amen. Isten igéjét, kedves testvérek, a mára kijelölt új szövetsége szakaszból olvasom, Pál apostolnak Tituszhoz írt leveléből, az első rész, első 9 versből. Míg az ige szakaszt felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglaljanak helyet. Megnevezett helyről így szól Istennek igéje. Pál, Istennek szolgája, Jézus Krisztusnak apostola, az Isten választottainak hite és a kegyesség szerint való igazságnak megismerése szerint, örök élet reménységére, melyet megígért az igazmondó Isten örök időknek előtte. Megjelentette pedig a maga idejében az ő beszédét a prédikálás által, amely reám bizatott, ami megtartó Istenünknek parancsolata szerint. Titusznak, a közös hit szerint való igaz fiamnak. Kegyelem, irgalmasság, békesség az Atya Istentől, az Úr Jézus Krisztustól, ami megtartunktól. A véget hagytalak téged Krétában, hogy hátramaradt dolgokat hozd rendbe. Rendelj városonként presbitereket, amiképpen én néked meghagytam. Ha van fedhetetlen egyfeleségű férfiú, akinek hívő nem kicsapongással vádolt, avagy engedetlen gyermekei vannak, mert szükséges, hogy a püspök fedhetetlen legyen, mint Isten sáfára. Nem akaratos, nem haragos, nem részeges, nem verekedő, nem rút nyerészkedő, hanem vendégszerető, jónak kedvelője, mértékletes, igaz, tiszta, magatörtető. Aki a tudomány szerint való igaz beszédhez tartja magát, hogy inthessen az egészséges tudománnyal és meggyőzhesse az ellenkezőket. Amen. Kedves testvérek, Isten kegyelméből következő levél van előttünk, Pál apostol következő levele, ez a Titushoz írt levél. És ahogy a többi levélnél is látjuk, vannak ilyen alapvető, meghatározó, minden levélrel jellemző kijelentések, gondolatok. Ilyen általános kijelentéssel kapcsolatosan láthatjuk azt, hogy bizonyságot tesz Pál apostol arról, hogy ki a megbízó, ki a megbízott, és mi a megbízás tartalma. Tehát először is egyértelműsíti azt, hogy ennek a levélnek nem egy jó szándék, nem egy emberi felelősség a motivációja, illetve az elindítója, hanem ennek a levélnek az elsődleges háttere az, hogy az Istennel való közösségében Pál, mint megbízott, azt próbálja továbbadni, az Istentől kapott látással próbálja vezetni Tituszt. Tehát egyértelműsíti, hogy a megbízó az az Isten. Tehát nem ő a kiindulási pont, nem őtőle indul ki itt bármi is, hanem ahogy a maga életét, a Titusz életét, a krétai gyülekezet életét ugyanúgy Isten elé teszi. És talán ez az első üzenete mai reggel, amin érdemes egy kicsit úgy elcsendesedjünk, és úgy magunkban, szívünkben forgassuk, hogy a mindennapjainkban oly sokszor elhalványul annak a bizonyossága, hogy én is, te is, ez a gyülekezet is, Isten akaratából létezik. Isten gondolataiban van benne, Isten terveiben van benne. Sokkal inkább nagyon jellemzően, inkább emberi kreálmányra, emberi teljesítményre tekintünk, és sokszor beleeshetünk abba a hibába is, hogy magunkat ilyen pótolhatatlannak tartjuk, minthogyha tőlem függne bármi is, indulhatna ki, vagy történhetne bármi. És ilyenkor jó az Isten igéjét olvasva úgy rácsodálkozni arra, hogy mennyire nem embertől függ. Lehetnek emberi kezdeményezések, még csak lehet, azt is felfedezhetjük, hogy lehetnek emberi eredmények, még Isten nélkül is, mert egy szerkezetet, egy szervezetet fel lehet építeni. Oly sokféle tudomány beszél már arról, hogy lehet egy közösséget felépíteni, de az, amiről itt Isten igéje beszél, rámutat arra, hogy az igazán lényeges közösség az, amely az örökké valóságból indul és az örökké valóságig ér. Azaz, emberi kapcsolatok, közösségek, gyülekezet, tehát akkor van igazán mélysége, tartalma, létjogosultsága, hogyha Istentől indul és Istenhez érkezik. És talán így jó-e mai reggel egyrészt a saját életünket látva felfedezni azt, hogy Isten gondolataiban volt annak idején itt Beregszászban is, hogy volt egy néhány ember, akit az Isten megszólított, megbízott, és ennek következtében, mint egy futótűzként terjedt a városban, még a reformáció is. És a mai napig az, hogy létezik ez a beregszászi gyülekezet, érdekes abba belegondolni, hogy hány eszköze volt mindez idáig az Istennek ebben. És itt nem csak a vezetőkre, lelkészekre gondolok, bár ott is vannak Istennek áldott eszközei, de tudjátok, az, hogy ma is létezik ez a gyülekezet, elsősorban annak köszönhető, hogy az Isten kegyelme még tart. Másrészt annak köszönhető, hogy voltak és vannak elhívottak és elküldöttek, megbízottak. Addig, ameddig ez felfedezhető, hogy vannak, akik megszólíthatóak, vannak, akiket elhív az Isten, és vannak, akik megbízásban ott állnak, és a megbízóra figyelnek, addig van jövő ennek a gyülekezetnek. Tehát jó ebben a saját életünket oda tenni az ige mérlegére. Elhívott, megbízott. Milyen lelkület, milyen indítatás, mi az, ami naponként az életemet meghatározza. És bár ez a levél Titusnak szól, de jó egy néhány gondolat erejéig egy picit párra tekintenünk. Ugyanis itt nagyon egyértelműsíti azt, hogy az, amit ő ír, tesz, mond, ez mind-mind abba gyökerezik, hogy ő Istennek az elhívottja. Minden, de minden Istenre tekintve történik, Istenre tekintve valósul meg. Mit is mond először Pál magáról? És itt mielőtt rátérnénk erre, hogy mit mond Pál magáról, újra tegyük oda a mi életünket. Mit mondasz te magadról? Mit mondanál, hogyha levelet írnál? Inkább SMS-t, vagy nem tudom, modernebb formájában a levélírásnak. Mit írnál magadról? Pál egy nagyon erős öntudattal rendelkezik. És kedves testvérek, hadd mondjam azt, hogy talán ez a válasz arra, hogy hogy lehetséges a sok pofon, a sok összeütközés, sikertelenség, erőtlenség ellenére megállni. Mert ha Pál életét nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon-nagyon sok harcai voltak. Fizikális és lelki harcai. Amely eredményezhette volna jó párszor azt, hogy elég. Nem bírom tovább. Elegem van. Amelyben megfogalmazhatta volna önmagával szembe azt, hogy mégse vagyok erre alkalmas. Hogy túl kevés vagyok ehhez. Vagy túl kemény ez a közeg, túl kemény ez a világ. Kevés vagyok úgy kommunikálni, úgy átadni, hogy annak ereje legyen. Lehetett volna sok-sok olyan lelki tusa, mélysége Pál apostolnak, amelyben rég feladta volna. Vajon a mi tűrés határunk hol van? Mikor jutunk el odáig, amikor azt mondjuk, hogy elég volt, nincs tovább. Pál mondhatta volna akkor, amikor megkövezve kivonszolják a város szélére. Nincs rám szükség, elég volt. Mondhatta volna, amikor börtönbe zárják. Hát, hogyha ennyire nem kellek, akkor elég volt. Mondhatta volna akkor, amikor összekerül a nagy tömeggel, illetve keresik ott Efézusban a templom miatt, Demeter miatt. Mondhatta volna azt, hogy én valóban ehhez túl kevés vagyok. És az a megdöbbentő, hogy emberileg valóban lett volna rá oka. Valóban mondhatta volna azt. És akkor itt hozzuk magunkhoz közel. Amikor úgy érzed, hogy eljutottál a falig. Amikor úgy érzed, hogy nincs nyitottság. Amikor úgy érzed, hogy egymás mellett mennek el a szavak. Amikor úgy érzed, hogy süket fülek vesznek körül. Amikor azzal szembesülsz, hogy sok-sok éven keresztül, 30 akárhány éven keresztül szól az Isten igéje. És akkor elhangzik az, hogy még a tiszteletes sem mondta azt, hogy üdv bizonyosság. Tehát ilyenkor az ember úgy felteszi kérdésként, hogy most vagy én, vagy az, aki hallja. De valami nem jól van. És mindannyian a magunk helyén talán vannak olyan helyzetek, pillanatok, amikor úgy azzal szembesülünk, hogy van értelme, van haszna. És amikor így falnak ütközünk, amikor úgy látszik, hogy nincs tovább, akkor méltán jöhet fel a kérdés, hogy én vagyok az akadálya, és elég volt. De itt mai nap ige szakaszunkban egy nagyon hangsúlyos válasza van az igének. Pál nem felejti el, nagyon erős öntudattal. Tudja, hogy ő kicsoda. Kinek a megbízottja. Nem az efézusi vénekre hallgat, akik azt mondják, hogy jaj, ne menj fel Jeruzsálembe, mert megfognak és el fognak ítélni. Nem a prófétákra hallgat, akik jönnek és életesen, hogy mi fog veled történni Jeruzsálemben, mert ő tisztában van azzal, hogy ki hívta

0: kihívott el téged, kibízott meg téged, és talán ebben van a megerősödés, hogy nem emberekre tekintek, hanem az élő Istenre. És valóban ott lehet nagyon sokszor annak az érzése, hogy tehát én tudom a legjobban, és nincs, senki nem tudja úgy, ahogy én. Csak olyankor döbben rá az ember, amikor úgy azzal szembesül, hogy akár betegség, vagy bármi oknál fogva, hogy kiesik, és nem áll meg az élet. Emlékszem egy néhány évvel ezelőtt, amikor veseköven volt, és másfél-két hónapig kiestem teljesen, akkor először az volt a gondolatom, jaj, mi lesz a gyülekezettel? Mi fog történni? És ahogy teltek a hetek, egyre inkább kellett rádöbbenjek arra, hogy nem áll meg. Mert hogy nem én tőlem, hanem az Istentől indult el, és az Istenhez fog érkezni. És az a kis idő, hogy Istentől elérkezni Istenig, az a kis idő, amit ebben a földi életben gyülekezeti tagként, szolgálattevőként élhetünk, ebben nem az a kérdés, hogy mi van, ha én nem vagyok, hanem az a kérdés, hogy hogy lehetek még erőteljesebb eszköze az Istennek. Az egész gondolatmenet szinte itt Titusszal kapcsolatosan erről szól. Azt mondja Pál, hogy Istennek szolgája vagyok, Krisztusnak apostola, abból a célból, hogy Isten választottait megszólítsam. Emlékeztesselek azokra az ígéretekre, amelyek ősidőktől fogva a választottakra nézve szól. Nem azt mondja Pál, hogy azért vagyok Isten szolgája, azért vagyok Krisztus apostola, hogy felépítsek egy szép, egy erős közösséget, egyházat, hanem az Isten által épülőben ott lehessek eszközként. Erre hívott el az Isten. És jó-e mai nap így oda tenni az életünket Isten kezébe, hogy az Isten egyházának az épülésében, amelyek élő kövekként rakódnak össze, és épül fel, ebben te, én milyen indulattal, milyen Istenre figyeléssel, milyen elkért vezetéssel vagyunk a helyünkön. Tehát miután Pál elmondja azt, hogy itt valóban mindenben Isten a meghatározó tőle és hozzá, ezek után mondja azt Titusnak, hogy azért hagytalak téged Krétán, hogy az ott lévő, épülő Krisztus testében megtaláld, kinevezd azokat, akik eszközei lesznek az Istennek ebben az épülésben. És egy nagyon érdekes dolog történik itt. Nem azt hagyja meg Titusnak Pál, hogy na most már akkor hívd össze a gyülekezetet, a teljes joggal bíró egyháztagokat, aki az elmúlt évben is befizette az egyház fenntartó járulékot, és akkor beszéld meg velük, hogy ők jelöljenek, javasoljanak, és akkor csináljatok egy nyilvános választást, ahol aztán kiválasszátok, hogy kik legyenek a presbiterek, a vének. Nem így történik, hanem azt mondja, hogy választ ki, és bízd meg. Bízd meg. Bizonyára egyházi struktúránk felépítése sok-sok lehetőséget, áldást hordoz, de jó azon elgondolkodni, hogy milyen lenne az, ha azok választanának, akiknek az életét figyeljük. akiknek az élete bizonyság. Hogyha azok választanának maguk fölé, maguk elé, magukért szolgálattevőt, akik maguk is szolgálnak, akik maguk is építik. És persze ad itt néhány ismérvet, hogy mi alapján, azt olvasjuk, ha van fedhetetlen egy feleségű, kinek hívő, nem kicsapongással vádolt, avagy engedetlen gyermekei vannak. Tehát személyes kapcsolat Istennel, családi élet, ezek mind-mind hordozzák-e azt az Istentől meghatározó másságát, ami jelként, eszközként ott van, emlékeztet, figyelmeztet engem egyháztagként. Biztat. Lehet család, apa, anya, gyermek, lehet Istenre figyelő, és együtt imádkozó, és Istentől elkérő utakat járó. Milyen más lenne, hogyha ezek lennének a mérvadóak? Vagy szükséges, hogy a püspök fedhetetlen legyen, mint Isten sáfára. Nem akaratos, nem haragos, nem részeges, nem verekedő, nem rutnyerészkedő. Mielőtt beazonosítanánk a napjainkban lévő püspökkel, tehát itt másról van szó. Presbiter és püspök, tehát szinte ugyanaz a tartalom, amiről beszél. Mert hogy még ebben az időben nem volt ilyen egyházi struktúra. Itt a püspök nem más, mint az adott gyülekezetnek a felügyelője, a vezetője. Nagyon érdekes, hogy beszél a vénekről, akikre nézve azt mondja, hogy fontos az egyéni kapcsolat, fontos a közösségben a családi élet, és aztán beszél arról, hogy ott van az úgynevezett felvigyázó, felügyelő. Mondhatta volna Titus, hát miért vagyok én itt? Hát azért én bízom meg a presbitereket, akkor én méltán lehetek püspök, akkor én méltán lehetek felügyelő. Nem, azt mondja Pál, azért hagytalak ott, hogy ezt megtedd, és miután megtedd, menj tovább. Vendégszerető, jónak kedvelő, mértékletes, igaz, tiszta, magatörtető. Talán mai fordításban gondnokról beszél, gondnokokról beszél, felügyelőként. Beszél a vénekről, beszél a gondnokokról. Mi ne legyen látható, és mi legyen látható. Jó ilyen szempontból a gondnokainknak is átgondolni, oda tenni Isten kezébe ezeket. Aztán azzal folytatja, hogy nem csak felvigyázóként a külső formájára kell figyelnie azoknak, akik eszközei az Istennek, hanem a következőt mondja, aki a tudomány szerint való igaz beszédhez tartja magát, hogy inthessen, egészséges tudománnyal meggyőzhesse az ellenkezőket. Nohát, vannak ellenkezők a gyülekezetben? Vannak ott Krétán is olyanok, akik ellenkeznek mindazzal, ami ugye a maga folyásában Isten népe között naponként zajlik? Milyen megdöbbentő, hogy vannak, lesznek és voltak. És itt van az a isteni megbízás, amiben ott áll Pál, és jelen esetben ott áll Titus, és azt mondja, hogy győzd meg ezeket. De hogyan? Nagyon egyszerű a módja. Egyféleképpen tudomány szerint való igaz beszédhez tartja magát. igaz beszéd, hadd mondjam azt, hogy a Szentírás. Sok-sok vitatkozás, sok-sok ellenkezés az ige által tud feloldódni. Ige nélkül nem. Mert mindig elfelejtjük azt, hogy a ránk bizottak, a gyülekezet, az valóban Istennek a népe. Istennek az elhívottai. És lehetnek személyiségünkből fakadó különböző ellentétek, de le tud-e győzni bennünket az ige? Ez a nagy kérdés. És itt talán Tituszra nézve, önmagára nézve elsődlegesen hangsúlyos, hogy a tiszta igaz beszéd határozzon meg. Másrészt, hogy ez a tiszta igaz beszéd ott legyen az emberi kapcsolataidban. Ott lehessen az ige emberi kapcsolataidban. Milyen más lenne egy gyülekezet közössége, hogyha valóban a tiszta ige, az ige, az Isten szava tudna meghatározni, lenne közöttünk, lenne meghatározó. De tudjátok, nem idealista Pál apostol. Nem valami olyan képet állít elénk, ami elérendő, és akkor majd, ha egyszer majd eléred, hanem azt mondja, hogy ez egy mindennapi realitás és harc. És minden nap azért kell harcolj, hogy az ige ott legyen emberi kapcsolataidban, ott legyen a gyülekezet épülésében, ott legyen Krisztus testében. És újra és újra azzal szembesülni, hogy nem én, nem az enyém. Valahol talán az ének szavaival lehetne minden napunkat kezdeni. Szeretnék lenni, mint ő, alázatos, szelíd. Követni híven, mint ő, atyám parancsait. Hát hadd biztasson minket Isten igéje, hogy az Isten szándéka velem, veled, gyülekezetünkkel, az, hogy hordozzuk az ő dicsőségét. És ez akkor lehetséges, hogyha ő ott van, ha az ő szava ott van. Hát kívánom, hogy törekedjünk, és harcoljunk is érte, hogy alázatos és szelíd vezetésben kövessük atyánk parancsait. Urunk, hálás szívvel köszönjük te néked, hogy a Szentírás ott lehet naponként előttünk. Köszönjük ezeket a leveleket, amelyeket Szent Lelked által ihletted, és azzal a küldetéssel, azzal a felelősséggel láttad el Pált, hogy számos gyülekezetet, gyülekezetben szolgálattevőt megszólítson. És köszönjük, hogy ez egy örök érvényű, amelyben ott találhatjuk a magunk nevét, a magunk életét. És köszönjük, hogyha ma így szólítottál meg bennünket. Köszönjük, hogyha rávilágítasz arra, Úrunk, hogy mi eszközeid lehetünk, mert te vagy az elhívó, te vagy a megbízó, és tiéd az, amivel megbíztál, hogy forgolódjunk benne. Köszönjük, Úrunk, hogy újra és újra emlékeztetsz, hogy a te néped az a te kezedben van, és hogy te a világ kezdetétől a világ végezetéig magadnak elválasztott sereget gyűjtesz. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban valóban láthatóvá válik az ő teste ebben a világban, hogy az egyházban felragyogtatod, Urunk, naponként a Krisztust, még akkor is, ha oly sok esetlenség, oly sok nyomorúság vesz rajtunk erőt. De köszönjük, hogy emlékeztetsz, hogy te mindezek fölött ott vagy. Kérünk, engedd, hogy e mai nap is így lássunk téged, hogy az, ami a szemünk előtt van, azon túl tudjunk látni, és meg tudjuk érteni azt, hogy te megállt is tudsz parancsolni, és meg is tudsz engedni dolgokat, és újakat is tudsz kezdeni. Sőt, kövekből is tudsz fiakat támasztani. Engedd ezt látnunk, értenünk, hogy háladás töltse el a szívünket azért, hogyha szólítasz, megbízol és küldesz. Kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége áldjon és szenteljen meg mindnyájunkat. Amen.
1: Tisztelt rádióhallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a Beregszászi Református templomból közvetített. Igét hirdetett Tarackozy Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Тароцкозі Ференц, керівний пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: vegány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Vegány. Ízek, amik visszahívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
2: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
3: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
4: Рекламу хвалили.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szívjam azt a 2 Jodin FM.
1: Klasszne radio. Vdorohu.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Se Radio Pulse. Divjanosto 2 Jodin FM.

Különkiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig, délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Vásárosnamény. Beregszász testvérváros a turista szemmel.
1: Ha Vásárosnamény környékén kirándulunk, érdemes egy rövid kitérőt tenni Aranyosapátiba, ahol a település egyik legértékesebb műemléke, az újhelyi kastély, vagy más néven újhelyi kúria várja a történelem iránt érdeklődőket. Az épület eredetileg 1725-ben épült barokk stílusban, az Ördög család megbízásából. Az építés pontos évét egy a falba épített mester gerenda őrizte meg az utókor számára. A kúriát 1834-ben klasszicista stílusban átépítették, majd az 1880-as években újabb átalakításokon esett át. Ekkor kapta a főhomlokzat jellegzetes, dóroszlopokkal díszített tornácát, a timpanonban pedig ma is látható az Ördög család címere. A kastély az évszázadok során több nemesi család tulajdonában is volt. Az Ördög családot az ilosvaiak, majd az újhelyi család követte. A 20. században az épület már egészen más szerepet töltött be. Működött benne napközi otthon, egy ideig pedig a községi könyvtárnak is otthont adott. A rendszerváltást követően a kastély visszakerült az újhelyi család tulajdonába. Bár jelenleg nem látogatható szabadon, és felújításra vár, kívülről is különleges hangulatot áraszt. A kúri előtti idős fák az egykori kastélypark utolsó hírmondói, amelyek még ma is felidézik a régi nemesi birtok eleganciáját. Ha tehát a Tiszavidéken barangolunk, Aranyosapáti nem csak templomai, hanem ez a közel 300 éves kastély miatt is megér egy rövid megállót, hiszen minden régi épület egy-egy történetet őriz, és az újhelyi kastélynak bőven van mit mesélnie.

0: neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenkó utca 121 Pacsirta egészségügyi központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542 számú működési alapján.
1: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
2: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу слухали.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulja újra, ez a szokott szakadt durva film. A dezsevű nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a szájba, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Fennfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A hammesi csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan Melnici út 19. Párizel, ahol minden fal

0: 095 183 83 32.
1: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилинку.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan-Melnicki út 19. Paryzel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Vásároslamény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
1: Ha Vásároslamény környékén kirándulunk, érdemes egy rövid kitérőt tenni Aranyosapátiba, ahol a település egyik legértékesebb műemléke, az Újhelyi kastély, vagy más néven Újhelyi kúria várja a történelem iránt érdeklődőket. Az épület eredetileg 1725-ben épült barokk stílusban, az Ördög család megbízásából. Az építés pontos évét egy a falba épített mester gerenda őrizte meg az utókor számára. A kúriát 1834-ben klasszicista stílusban átépítették, majd az 1880-as években újabb átalakításokon esett át. Ekkor kapta a főhomlokzat jellegzetes, dóroszlopokkal díszített tornácát, a timpanumban pedig ma is látható az Ördög család címere. A kastély az évszázadok során több nemesi család tulajdonában is volt. Az Ördög családot az Ilosvaiak, majd az Újhelyi család követte. A 20. században az épület már egészen más szerepet töltött be. Működött benne napközi otthon, egy ideig pedig a községi könyvtárnak is otthont adott. A rendszerváltást követően a kastély visszakerült az Újhelyi család tulajdonába. Bár jelenleg nem látogatható szabadon, és felújításra vár, kívülről is különleges hangulatot áraszt. A kúria előtti idős fák az egykori kastélypark utolsó hírmondói, amelyek még ma is felidézik a régi nemesi birtok eleganciáját. Ha tehát a Tiszavidéken barangolunk, Aranyosapáti nem csak templomai, hanem ez a közel 300 éves kastély miatt is megér egy rövid megállót, hiszen minden régi épület egy-egy történetet őriz, és az Újhelyi kastélynak bőven van mit mesélnie.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Зенешев. А рок, а блюз, а поп і а népzene nagyjai egy helyen.
2: Hello, Pulzus FM Radio. FM 92.1.
3: Sziasztok, ez itt a Zenesáv, én pedig Andal István vagyok, és ma egy fél órára elmerülünk a Synthie Pop egyik legnagyobb nevű duójának világában, a Brit Pet Shop Boys univerzumban. Vítanie radiozlu kačám, s vámi vedoucí István Antal, i сегодня в программе музычный трек прозвучат хиты британского поп-дуэту Pet Shop Boys. Залишайтеся з нами.

A mai 30 percben a Pet Shop Boys több mint 40 éve vannak pályán, és még mindig új lemezekkel jelentkeznek, turnéznak, és hát újra meg újra meglepnek minket. Én Antal István voltam, és ne felejtjétek, music is the key. Legalábbis a Pet Shop Boys szerint. A végén következzen a Did You See Me Coming? Sziasztok! Сегодня управляем музычный трек, прозвучали хиты британского поп-дуэту у стиле синти-поп Pet Shop Boys. Дякую за увагу, залишайтесь надалі з Радіо Пуліс FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt!
3: Abban minden mese volt.
4: Minden hétvégén esti mese
2: a Pulzus Rádióban.

órája, s mikor az ihlet s unalom megszállja, veszi a rozzant kopogó eszközt, s múlatja magát vele négy fala közt.

és lopva zenél csak. Ami dalt elnyűjt ez az emberültő, s mit összelopott mai zeneköltő. Öreg úrnak egyről sincs tudomása, neki úr.

kint húrja, s felejtileg ott már ő le nem írja. Később, ha megint eszébe ütődik, álmodta-e, vagy hallott?

0: Ika király kisasszony. Mikor volt, mikor nem, még az antivilágban volt. Volt a föld kellős közepén egy cserefa. Olyan magas, hogy a teteje az eget verte. Ennek a fának a legfelső ágán ült egy őszöreg ember, akinek a szakála a földet verte. Ez mondta nekem ezt a mesét. Hol volt, hol nem volt, de valahol mégis volt. Volt egyszer egy király, s annak három szép dali fia. Azt mondja egyszer a fiainak a király. Na, édes fiaim, ti már meg is házasodhatnátok, mind a hárman jó kinőttetek az Isten markából. Hiszen mi meg is házasodnánk, mondták a fiúk, de hol találjunk hozzánk illőt? Ezen én is sokat gondolkodtam, mondta a király, mert sem keletre, sem nyugatra, sem éjszakra, sem délre, ahány ország vagyon, egyikben sincs olyan király kisasszony, aki hozzátok illő volna. Gondolja a király, összehívja a tanácsosait, hát ha azok kitalálnak valamit. Mindjárt összehívja, ahány bölcs ember van az országban, összeülnek, tanakodnak ezek, s azt határozzák, hogy a három királyfinak csináltassanak három nyilat és három nyilvesszőt. Álljanak ki az udvar közepére, onnét lőjék ki a nyilvesszőt, s amely országnak a földjén leesnek, ki abból az országból vegyen feleséget. Megcsináltatják a három nyilat s a nyilvesszőt. A királyfiak ki is lövik hárman-három felé, aztán elindultak a lövés irányában. A két idősebb fiúnak jó szerencséje volt, mert azoknak 7 nap s 7 éjjel sem kellett menni, megtalálták a nyilvesszőjüket, s az egyik egy, a másik más király udvarában, leányt is találtak szemrevalót. Feleségül is vették, nagy lakodalmat is csaptak, s talán még ma is lakmározhatnak, ha meg nem haltak. Hely, hanem a legkisebb bezzeg szerencsétlen csillag alatt született, ment, vendegélt, erdőkön, mezőkön, folyóvizeken által, de csak nem találta, haj, nem talált a nyilvesszejére. A 7. nap már éppen vissza is akart fordulni, amikor az óperenciás tenger partjára élt, s hát, uramisten, mit látnak szemei? A tengernek közepén van egy szép zöld sziget, s annak a szigetnek épp a kellős közepén van az ő nyilvesszeje. Búsult szegény királyfi, tűnődött, évődött magában, még a könnye is kicsordult. Hát ő most hogyan tudjon odajutni, ahol az ő nyilvesszeje van? S amint így tűnődik magába, csak kiugrik a tengerből egy csúnya varasbéka, s kérdi tőle. Mi bajod van, te királyfi? Miért adtad búnak árva fejedet? Ránéz a királyfi. Hát te honnét tudod, hogy én királyfi vagyok? Mondta a béka. Nem csak azt tudom, hogy királyfi vagy, hanem azt is tudom, hogy mi a bajod. Ugye szeretnél által menni a szigetre, hogy visszahozzad a nyilvesződet? No, ne búsulj, én által hozom neked, de csak azzal a feltétellel, hogyha feleségül veszel engem. Nagyot kacagott a királyfi. Hát, mit beszélsz te, hogy én téged feleségül vegyelek? Hát jól van, mondta a béka. Ne védj feleségül, menj, s keresd tovább a nyilvesződet. Mit gondolt, mit nem a királyfi, azt mondja a békának. No, te Istennek förtelmes állatja, úgyis el vagyok keseredve, feleségül veszlek. Azzal felült a lovára, maga mögé ültette a békát, s indult vele hazafelé az apja udvarába. Útközben elestelettek egy erdőben. Ott megháltak, de a királyfi csak azt várta, hogy a béka elaludjék. Fölkapott a lovára, s faképnél hagyta. Vágtatott, mint a szélnél is sebesebben, s örült, hogy megszabadult szép szerint ettől a förtelmes állattól. Azám, ahogy visszanéz véletlenül, mit lát? Ott ült a béka a lovának a farán. – Ugye meg akartál szökni tőlem? – mondta a béka. – De megállj, ezt még megkeserülöd. Hely, búna kereskedett a szegény királyfi. Mit tudjon csinálni? Megpróbálta másik éjjel, harmadik éjjel, ha valamiképpen meg tudna szabadulni a békától. De mikor azt hitte, hogy 77 mérföldre van tőle, ahogy hátra nézett, ott ült a béka a lovának a farán, és megfenyegette a béka másodszor is, harmadszor is. – Megállj, királyfi, ezt te még megkeserülöd? Mit volt mit tenni, haza kellett vinni a békát. Otthon még mindig lakodalmaztak a bátyai, folyt a dínomdánom. Bemegy a palotába, s kérdi tőle az apja, kérdik a bátyai. No, fiú, hoztál-e feleséget? Hol van, merre van? Mondta a királyfi nagy búzsan. Menjetek ki az udvarra, s nézzétek meg. Kimennek mind az udvarra, de ott bizony nem láttak semmiféle asszonyi állatot. Kérdik tőle ismét. Hát, hol az asszony? Itt vanni, mondta a királyfi, ott ül a lovamon. Haj, szörnyű haragra gerjedt a király, hogy őt így megcsúfolta az ő legkisebb fia. Kitagadta a királyságból, ki az országból, ki mindenéből, azt mondta neki, fel is út, le is út, többet a szemével ne lássa. Felült a királyfi a lovára, s keserves könyhullatások közepette elindult az apja udvarából. S az a csúf, fertelmes állat ott ült, üldögélt szépen a háta megett, nem szólt egy szót sem. Ment, mendegélt a királyfi hetet hét ország ellen, s egyszer úgy este felé egy rengeteg erdőbe ért. Annak az erdőnek a közepén volt egy szép tisztás. Ottan megállott, a lovát belecsapta a fűbe, maga pedig leheveredett egy fa alá, s elaludt. Hanem reggel, amikor felébredt, szeme szája tátva maradt a nagy álmélkodástól. Egy olyan palotában ébredt fel, hogy annak minden szege köve ragyogó gyémánt volt, és abból a fertelmes csúf békából olyan gyönyörűséges szép asszony lett, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Bezzeg, hogy megváltozott most egyszerre a királyfi kedve, bezzeg, hogy megváltozott most a szíve indulatja. Szép gyöngéden megfogta a felesége kezét, s mondta. Te az enyém, én a tiéd, ásó, kapas, nagy harang válasszon el minket. Mosolygott a szép asszony, ő is azt mondta, ásó, kapas, nagy harang válaszol el minket. Ha nem azért, azt gondolta magába, megállj, mégis megbüntetlek azért, hogy háromszor elhagytál engem. Telt múlt az idő. Éltek egymással nagy békességben, de az asszony sokszor elszomorodott, mert szerette az urát, de nem tudta felejteni, hogy háromszor hagyta el. Észrevette a királyfi, hogy a felesége mindig szomorkodik. Meg is kérdezte egyszer. Talán bizony nem is szeretsz, feleség, hogy mindig szomorkodol, mondta az asszony. De bizony szeretlek, édes férjem, uram, hanem azt nem tudom elfelejteni, hogy egyszer olyan erősen gyűlöltél. Látod, uram, látod, nem voltam én mindig olyan förtelmes állat, mint amikor először láttál engem. Tündér királylánya voltam, sok embert megvarázsoltam, csak meggondoltam valamit, már meg is csináltam. De egyszer mégis megjártam. Feleségül akart venni egy lidéc, s ha nem mentem hozzá, békának varázsolt, s arra ítélt, hogy békának maradjak, amíg olyan királyfival nem találkozom, aki nyilvesszővel keres magának feleséget. Hely, ha én ezt tudtam volna, lelkem feleségem, mondta a királyfi, bizony nem szomorítom meg a szívedet. A szép asszony csak mosolygott, nem szólt semmit, de most is azt gondolta magában. Azért mégsem felejtem el, hogy amikor béka voltam, megvetettél. A közben hírül vitték az öreg királynak, hogy van az országában egy olyan fényes, ragyogó vár, hogy az övé leülhet mellette. Hírül vitték azt is, hogy a kitagadott fia építette azt a ragyogó várat. Azt hitte az öreg király, hogy bizonyosan az ő bosszúságára építette a várat az a kitagadott fiú. Mindjárt üzent neki, hogy kitakarodjék az országából, mert különben így meg úgy. Megszomorodott a királyfi, de a felesége azt mondta, hogy egy tapottat se menjenek. Majd eligazítő mindent annak rendje szerint. Visszaüzent az öreg királynak. Hát jöjjön ide, s kergesse ki, ha van szíve hozzá. Hát bizony az öreg király nem is várt második üzenetet. Indult még aznap akkora sereggel, hogy a föld rengett alatta. De a szép asszony sem dugta össze a kezét. Nem hiába volt tündér királylánya. Egy minutára annyi katonát varázsolt elé, a jóisten tudta honnét s honnét nem, hogy az ég is elfeketedett belé. Úgy széjjel verte az öreg király seregét, hogy hírmondónak sem maradott abból. Csak az öreg királynak s két idősebb fiának hagyták meg az életét. Hadd menjen haza Isten hírével, de aztán őket többé meg ne háborítsák. Hát ez így volt, ahogy volt, aztán telt múlt az idő, eltelt egy esztendő, két esztendő, s élt a fiatal pár nagy békességben. Hanem a szép asszonynak még mindig nem ment ki a fejéből, hogy a királyfi csak akkor szerette meg, amikor szépséges szép lány lett belőle. De bezzeg, mikor béka volt, írtózott tőle, el is akarta hagyni, pedig segített rajta. Azt mondja egyszer az urának. No, lelkem uram, emlékszel-e, hogy mikor feleségül vettél, megesküdtél nekem, s utánam mondottad, hogy ásó, kapas, a nagy harang válasszon el minket? Mondta a királyfi. Emlékszem, emlékszem, lelkem felesége. Hát arra emlékszel-e, hogy háromszor akartál megszökni tőlem? Hely, arra is emlékszem, nem is tagadom, lelkem felesége. No bizony, ha emlékszel is, s nem is tagadod, most én is elhagylak téged. Nesze adok egy gyűrűt emlékül, az Isten áldjon meg. Eleget istenkedett a királyfi, hogy ne hagyja el, ne bolondozzék, ami elmúlt, elmúlt, felejtse el, de a szép asszony nem hallgatott rája. Csak kikerült, fordult az ajtón, s úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Búsult a szegény királyfi, hogy ne búsult volna. Még csak most volt igazi világárvája. Sem apja, sem anyja, sem felesége, sem országa, sem hazája. Meghiszem azt. Reggelre még az a szép ragyogó vára sem volt, mert, halljatok csodát, ott ébredt fel a rengeteg erdő közepén, azon a tisztáson, hol az éjjel megháltak volt, amikor az apja világá kergette. Ott legelészett a lova is, még a jó kövér fűben. No, édes lovam, mondta nagybúsan, összekerülénk megint, most mehetünk ismét világgá. Felült a lovára, s ment, amerre a szeme látott. Ment hegyeken, völgyeken, erdőkön, mezőkön által, ha valahol szolgálatot találnak. Addig mentek, mendegélnek, míg egyszer rengeteg erdőben egy malom elé értek. Bemegy a malomba, s köszönti a Molnárt, akinek olyan fehér volt a haja, mint a búzaliszt. Adjon Isten jó napot, Molnár gazda!
1: Adj Isten, acsém! Hó jársz itt, ahol a madár se jár!
0: Én bizony szolgálatot keresek, bátyám uram, ha találnék.
1: Nekem se gyermekem, se senkim a világon. Ha jó viseled magad, neked hagyom a malmomat, s minden gazdagságomat.
0: Kezet csaptak, áldomást ittak, s a királyfi ott maradt a malomban. Ügyes legény volt, hamar kitanulta a molnárságot, de nem tudta elgondolni, hogy miféle malomba került, mert őrlenivaló volt mindig, hanem szem azt nem látta, hogy kihoz őrlenivalót, sem azt, hogy kiviszi el a lisztet. Meg is kérdezte egyszer az öregtől. Ugyan bizony, bátyám uram, hogy kerül ide a sok őrlenivaló, s kiviszi el innét, hogy én azt sohasem látom?
1: Hely, öcsém, azt mindig éjjel hozza egy griffmadár, s éjjel viszi el, amikor te alszol.
0: Hát aztán hova viszi?
1: Öcsém, a királynénak viszi egyenest. Ide nem messze van egy kőszikla, annak a tetejében egy ragyogó fényes vár. Abban lakik, ami királynénk szomorú özvegységben.
0: Hiszen a királyfinak sem kellett egyéb. Nem feküdt le az éjjel, s éjfélkor, ahogy jött a griffmadár a lisztért, belebújt egy lisztes zsákba, s a griffmadár a többi zsák közt vitte is őt a királyné várába. Ott, amikor kioldották a zsákokat, kiugrott nagy lisztesen, hogy a szegény kenyérsütőt majd kitörte a rossz. Ne félj, szólt a királyfi, nem vagyok kísértett, a malomból jöttem, hogy itt szolgálatot keressek.
1: Jó van, mondta a sütőmester, épp sütőinasra szükség vagyon, felfogadlak annak.
0: Hát bezzek, hogy a királyfi kitanulta a sütőmesterséget is. Eleinte csak fekete kenyeret sütettek vele, de sütött aztán fehér cipót is, szép piros ropogóst. Hanem a királynét még egyszer sem láthatta, pedig amiatt jött ide, ha mondom nektek. Hetek múltak, hónapok múltak. Hát egyszer, amint kitekint a sütő ablakán, látja, hogy éppen az ablak alatt sétál el egy szépséges szép asszony. Uram Jézus, ne hagyj el, hiszen ez az ő felesége.
1: Hely, Istenem, nem találta a helyét. Mit csináljon, hogy kerüljön a felesége színe elé?
0: Gondolt ide, gondolt oda, ő bizony azt gondolta, hogy a gyűrűt belekeveri egy cipóba, s majd megtudja erről a felesége, hogy itt van. Nem sokat teketóriázott, belekeverte a gyűrűt a tésztába, sütött ebből olyan ropogós piros cipót, hogy még a sütőmesternek is tátva maradt a szája. Vitték is mindjárt a királyné asztalára. Ott az inas felvágja a cipót, s hát kigurul belőle egy gyűrű. Felkapja az inas a gyűrűt, s jelenti a királynénak, hogy mi történt. Nézi-nézi a királyné, s a színeiben csak hol elhalványodik, hol kipirosodik. Hivatja a sütőmestert.
2: Kisütötte ezt a cipót?
0: Mondja a sütőmester.
1: A sütőinas, felséges királyné.
2: Küldje ide mindjárt.
0: Küldik a sütőinast, be is megy nagy lisztesen, de bezzeg nem nézte a királyné, lisztesen, neme a nyakába borult. Még aznap nagy lakodalmat csaptak, de olyant, hogy hét országra ment a híre. Én is ott voltam, a griffmadáron mentem fel, s feneketlen kancsóból ittam a bort. Hazafelé adtak egy lovat, aminek tök volt a feje, viasz a dereka, kender a farka, kóró a lába, acél a patkója. Ahogy a földbe ért, megbotlott a lovam egy béka savóban. Szikrát vetett a patkó, tüzet fogott a kender, elégett a kóró, elolvadt a viasz, leesett a tök, s hupp, lepottyantam én is a földre, hogy nagyot nyekkentem belőle. Itt a vége, fuss el vég.

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

kilencben. Bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyen. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés nélkül.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, я вас назвал.
1: Классное радио. В дорогу.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulz FM.

0: 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio. Pulsz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.